0: Setengah. Setengah teh. Sok untuk mana? Mau menisah butuh sama gini kanan.
1: Wah, kok mau jauh. Nggak saya dan aku nggak ketur si Onis. Amin, yuk, dapat dia aku.
0: Masa gue ngomong dah, maksud? Ida lu bantai unu Onis, amin, yuk, pasar ku.
1: Si Papa. Si Mama, masa ini ilmu.
0: Ngilang sekian sekilang. Maka tu nona nak tunjuk sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok